Avec ses yeux. Agarro jebeta wala. Harba matan shiet dakam. Mas dakam. Sendis da khom. Karto beta wa. Ta abadi ruh khomat pesh kash dakam. Hatab menam. Khoshum dai.